0: Apriami. A volt évből, amit így el. A több évből, amit így el. Hey, baba. Hey, baba. La bata mama, we'll be a young friend.
1: We'll be sending you to my bata.
0: We'll have some time, baba.
1: Me